0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: His name was, it was you. Damn.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Harmadfokú vízkorlátozás jöhet a kritikus térségekben. Elkezdődött az albérletdömping, Kárpátalján is gyűjtik a búzát a rászorulóknak. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvízellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a döntést a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök tegnap ismét energia és víztakarékosságra szólított. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, mosanak autót és töltsenek medencét ivóvízzel. Elindult a roham az albérletek után. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetését követő hetekben sokan keresnek lakást. Érdemes lakásbérleti szerződést kötni, a havilagbér kifizetését pedig dokumentálni. Emellett van néhány szabály, amire figyelni kell, ha lakást adunk ki, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: A magánszemélyeknek a lakáskiadáshoz nem kell adószámot kiváltani, viszont kettő dologra figyelniük kell az adózással kapcsolatosan. Az egyik az az, hogy negyed évente adóelőleget kell fizetni, a másik pedig az, hogy majd az éves SZIA bevallásban kell elszámolni. Az adó mértéke az 15%, és legközelebb, ha valaki most adja bérbe az ingatlanát, akkor majd jövőre, május 20-áig a személyi jövedelemadó bevallásában kell ezt feltüntetni, és ha még marad fizetendő adója, akkor az befizetnie.
1: Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsi beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi Irgalmas Szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Folytatódik a kánikula, sok napsütésre számíthatunk országszerte, csak néhol növekszik meg a felhőzet. Elszórtan lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, főképp az északi és a dunántúli középhegység térségében. A szél általában gyenge marad, de néhol megélénkül. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsértékek. A legmelegebb órákban nagyon erős lesz az UV-sugárzás, kerüljék a tűző napot. A jövő héten is hőség lesz, fokozódik a meleg.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 2-a reggel 6 óra van. Ez a Pécsbók, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbók.
1: Azonnali locsolási tilalom lépett érvénybe a sportlétesítményekben. A PTE is várja a jelentkezéseket a pótfelvételiben. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán azt írta, a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata locsolásra, felületek mosására és látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Mindenre az ivóvíz készlet megóvása, a lakossági ellátás zavartalansága miatt van szükség. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az első tanítási nap szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-27-es tanévben összesen 180 tanítási nap lesz. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-án kezdődik, és november 2-áig tart majd. A további szünetekről, a tanév során várható mérésekről az oktatási hivatal oldalán lehet tájékozódni. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz tették hozzá. A felvé oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap, osztatlan és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház. A rendkívüli energiahelyzetre való tekintettel a színház épületének éjszakai díszkivilágítását lekapcsolják, hogy ezzel is spóroljanak. Az intézmény hozzátette, az épületre néhány évvel ezelőtt napelemes rendszert telepítettek, ami jelentős mértékben fedezi a színház energiaigényét. A létesítmény pedig továbbra is kiemelten fontosnak tartja a felelős energiagazdálkodást. Korábban Pécs önkormányzata jelezte, hogy a tévétorony éjszakai díszkivilágítása is átmenetileg szünetel. Módosul a Biokom ügyfélszolgálatának nyitvatartása. A Pécsi Városüzemeltetési Társaság azt közölte, a kánikula miatt bevezetett takarékossági intézkedésekre tekintettel a Siklósi úti ügyfélszolgálat és a Pécsi Köztemető ügyfélszolgálata hétfőtől szerdáig naponta délig tart nyitva, így a délutáni órákban ezeken a napokon a személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Elsőfokú vízkorlátozást léptettek életbe Versenden. A település önkormányzata szombaton a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatót, melyben azt írják, a vízellátás hosszú távú biztonságos fenntartása érdekében augusztus 1-én Versend egész területén tilos a magán- és közterületi kertek, parkok locsolása, az öntöző berendezések használata, a járműmosás, az úttest járdák locsolása és a medencetöltés is a vízi közműből vételezett ivóvízzel. A szolgáltató tájékoztatása szerint a folyamatos ivóvízellátás biztosított, de a korlátozás betartása mindenki érdeke. Augusztus 4-én kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyában. Nagyharsányban, Beremenden, Kisharsányban és a közeli Villiens szőlőbirtokon zajlanak majd az események, melyek során irodalom, színház, tánc és zene is várja a látogatókat. A szervezők előzetesen azt közölték, az augusztus 8-áig tartó összművészeti fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a független társulatok. A részletes program elérhető az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos honlapján. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban villamos energia felhasználását a Dunadráva Cement Kft. A Vácon és Beremenden gyárat üzemeltető társaság azt közölte, ezt tartósan több hétig fent tudja tartani az ellátás biztosítása mellett. Az intézkedés pénteken lépett életbe. Rendkívüli ülést tartott a napokban Szentlőrinc képviselőtestülete. A csütörtöki találkozót több határidős döntés meghozatala tette szükségessé. A képviselők döntöttek a város közterületi kamerahálózatának bővítéséről, ami tovább növeli a közbiztonságot. Napirendre kerültek energetikai fejlesztésekhez kapcsolódó döntések, illetve a Szentlőrinci Művelődési Központ könyvtár és konyha új intézmény vezetőjének személyéről is szó volt a találkozón. Lezárt autóban felejtette kutyáját egy pécsi gazdi a napokban. A rendőrségre július 30-án érkezett bejelentés, hogy egy parkolóban, egy lezárt járműben, kennelben egy kutya várakozik. Az állat nagyon vágyat volt, ami nem csoda, a napon ekkor közel 39 fok volt. A rendőrök betörték a jármű egyik oldalablakát és kiemelték az ebet. Árnyékba vitték, megitatták és megkezdték a hűtését. A gazda nem sokkal később ért vissza járművéhez, ahol elmondta, egyszerűen megfeledkezett arról, hogy kedvence az autóban van. A rendőrség azt kéri, aki a rendkívüli kánikulában bajba jutott állatot vagy gyermeket lát egy lezárt autóban, azonnal hívja a 112-t. Fekvő rendőrök lassítják a közlekedőket a siklósi Dózsa utcában. Riga Gábor, a város polgármestere azt közölte, a lassítók az óvoda előtti útszakaszon találhatóak, és a szülők, a pedagógusok és a környéken élők kérésére helyezték el azokat. A fekvőrendőrök mellett 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van a szakaszon, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten a hazai közutakon. Az ország egész területén zajló ellenőrzésen újra a sebességmérés lesz a fókuszban. A közlekedési balesetek nagy része ugyanis a sebességhatárok be nem tartása miatt történik, írta a rendőrség. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzés során Baranya megye útjain is számos helyen találkozhatunk majd rendőrökkel, illetve trafipaxokkal. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a PSN ZRT pécsi sportiskola triatlonosa. Hóborzalán 2 Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a Lengyelországban megrendezett Sprint Triatlon Európa-bajnokságon. A pécsi versenyző eredményével a férfi elit mezőnyben és az U23-as korosztályban is a dobogó 3. fokára állhatott fel. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a kánikula miatt augusztus 1-től határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as délután 17:30-nál későbbre kiírt bajnoki meccs időpontja módosul 17 óra 30 percre. Az NB2-ben szereplő Szentlőrinc jelezte, a Diósgyőr elleni mérkőzésre így nem ér oda időben, így ezt a szombati találkozót elhalasztották. Ez volt a Pécsbók, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, augusztus 2-a van vasárnap, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. A hangomat egy kicsit elhagytam, de inkább zenélni fogok. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata a Don't Lie-jal, na meg a kezdés Beyoncé. Ez az If I Were a Boy. Jó reggelt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Spike és a Respect, szép reggelt kívánok mindenkinek. Én ebben a kánikulában összeszedtem azt, de csak szerintem az üvöltözés és az éneklés miatt az éjszaka folyamán, hogy elment a hangom, úgyhogy tejázhatok, meleg tejázhatok, de hát ez van, a kánikula mellé nem éppen dukál a meleg teja. Egy biztos, hogy inkább jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé, és hamarosan hozom majd a mai lapról az információkat, meg a témákat. Addig itt lesz velem Cooney Williams és Moni Love közöse a Saturday, méghozzá Mouse T remixében, na meg a folytatás egy amerikai bandájé, akit imádunk. Black Eyed Peas és a Don't Lie most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék Móni Love-val, Kuni Williams-el és Mouse T-vel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 2-a van vasárnap, a Lehellek a névnaposok, a születésnaposok között pedig Farkas Bertalant, magyar repülőtisztet, űrhajóst, Ulma Mónikát, magyar színésznőt és Molnár Tamást, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Hamarosan jövök majd a mai nap témáival, addig is egy kis szünet, és utána folytatom majd a legjobb zenékkel. Itt lesz velem a pop divája Madonna és Justin Timberlake közöse, a 4 Minutes majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán azt írta, a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata locsolásra, felületek mosására és látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Mindenre az ivóvíz készlet megóvása, a lakossági ellátás zavartalansága miatt van szükség. Lezárt autóban felejtette kutyáját egy pécsi gazdi a napokban. A rendőrségre július 30-án érkezett bejelentés, hogy egy parkolóban, egy lezárt járműben, kennelben egy kutya várakozik. Az állat nagyon bágyat volt, ami nem csoda, a napon ekkor közel 39 fok volt. A rendőrök betörték a jármű egyik oldalablakát és kiemelték az ebet. Árnyékba vitték, megitatták és megkezdték a hűtését. A gazda nem sokkal később ért vissza járművéhez, ahol elmondta, egyszerűen megfeledkezett arról, hogy kedvence az autóban van. A rendőrség azt kéri, aki a rendkívüli kánikulában bajba jutott állatot vagy gyermeket lát egy lezárt autóban, azonnal hívja a 112-t. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a PSN ZRT pécsi sportiskola triatlonosa. Hóborzalán 2 Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a Lengyelországban megrendezett Sprint Triatlon Európa-bajnokságon. A pécsi versenyző eredményével a férfi elit mezőnyben és az U23-as korosztályban is a dobogó 3. fokára állhatott fel.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben. Az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Miller Dávid és a Süt a nap. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után jön a country énekes Shania Twain, akinek új albuma jelent meg, és teljesen új fordulatot vett az élete, úgyhogy jönnek a részletek erről. Aztán 8 óra után visszarepülünk a 2000-es évek közepébe, és az első közösségi média egyikét fogjuk újraéleszteni, mert hogy egyébként ez a terve a MySpace-nek, jönnek majd a részletek, és 9 óra után pedig a sportrovatba Szoboszlai Dominikról lesz szó. Addig is természetesen a legjobb zenéket hozom. Ebbe az órában még itt lesz velem az Art Avenue és a Csak azért is szerelem, a folytatás pedig a Planet Funky. Ez a Chase the Sun, itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, 7 óra után pedig Shania Twain érkezik, akinek új albuma jelent meg. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az Ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Faith No More és az egyik legszebb daluk, az Easy, majd a következő órában.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház is. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház. A rendkívüli energiahelyzetre való tekintettel a színház épületének éjszakai díszkivilágítását lekapcsolják, hogy ezzel is spóroljanak. Az intézmény hozzátette, az épületre néhány évvel ezelőtt napelemes rendszert telepítettek, ami jelentős mértékben fedezi a színház energiaigényét. A létesítmény pedig továbbra is kiemelten fontosnak tartja a felelős energiagazdálkodást. Korábban Pécs önkormányzata jelezte, hogy a tévétorony éjszakai díszkivilágítása is átmenetileg szünetel. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az első tanítási nap szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-27-es tanévben összesen 180 tanítási nap lesz. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-án kezdődik, és november 2-áig tart majd. A további szünetekről, a tanév során várható mérésekről az Oktatási Hivatal oldalán lehet tájékozódni. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten a hazai közutakon. Az ország egész területén zajló ellenőrzésen újra a sebességmérés lesz a fókuszban. A közlekedési balesetek nagy része ugyanis a sebességhatárok be nem tartása miatt történik, írta a rendőrség. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzés során Baranya megye útjain is számos helyen találkozhatunk majd rendőrökkel, illetve trafipaxokkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon, itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Shania Twain új albummal rukkolt elő, úgyhogy hozom róla a részleteket, na meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és elmúlt 7 óra. Itt lesz velem Jennifer Lopez a Get Right-tal, a kezdés pedig Christina Aguilera-é. Ez az Another Man.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Az ötszörös Grammy-díjas ikon Shania Twain piacra dobta a hetedik stúdióalbumát, a Little Miss Twain-t. Az új lemez az énekesnő pályafutásának egyik legszemélyesebb alkotása, amely visszatér a gyökereihez, a modern country pop rock soul és bluesgrass elemeit ötvözi. A dalok gyermekkori emlékekből, belső élményekből és művészi önazonosságból táplálkoznak, erősítve az énekesnőt végig kísérő western hangulatot. A 2023-as Queen of Me lemeze után ez föltette az íre a pontot, és nagyon reméljük, hogy ugyanúgy egy világkörüli turné fogja majd ezt kísérni, na meg arról nem is beszélve, hogy volt egy sikeres Las Vegas-i koncertsorozat is. A világszerte több mint 100 millió albumot értékesítő Twain a műfajok közötti határok lebontása továbbra is a modern könnyűzene egyik tározóbb alakja. Az ébredés meg a napindítás pedig folytatom a legjobb zenékkel. Jön egy hasonló csajszi, akit szintén nagyon kedvelünk, és zseniális karrierje van. Oda vagyunk a dalaiért, járt itt Magyarországon nem is olyan rég. Jennifer Lopez-zel fogunk most ébredni. Jön a Get Right most itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling On. Egy rövid szünet, aztán folytatom majd az ébredést és a napindítást méghozzá. Itt lesz velem Curtis és Charlie közösen, maradunk végig. A hírek után pedig játszom is a No Doubt-től a Just Girl.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécsi Tudományegyetem is várja a pótfelvételi jelentkezéseket. Napközben sok napsütésre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz, tették hozzá. A felvi oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap-, osztatlan- és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Augusztus 4-én kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyában. Nagyharsányban, Beremenden, Kisharsányban és a közeli Villien szőlőbirtokon zajlanak majd az események, melyek során irodalom, színház, tánc és zene is várja a látogatókat. A szervezők előzetesen azt közölték, az augusztus 8-áig tartó összművészeti fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a független társulatok. A részletes program elérhető az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos honlapján. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a kánikula miatt augusztus 1-től határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as délután 17:30-nál későbbre kiírt bajnoki meccs időpontja módosul 17 óra 30 percre. Az NB2-ben szereplő Szentlőrinc jelezte, a Diósgyőr elleni mérkőzésre így nem ér oda időben, így ezt a szombati találkozót elhalasztották. Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben. Az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben.

0: A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
1: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Curtis és Charlie törölte ki a szemünkből a csipát, ez volt a Maradunk végig, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, mi augusztus 2-a van vasárnap, a névnaposok a Lehelek, a születésnaposoknál pedig Farkas Bertalant, Ulma Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, hamarosan érkezek majd a 8 órási témának a beharangozásával, de addig is még van pár zeném, itt lesz velem a Flower Power és a You Forget About Me, a folytatás pedig Sting és Chap Miami közösségé. Ez a Desert Rose itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk 8 óra után pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, és megnézzük, hogy milyen volt akkor a közösségi média, mert visszatér egy nagy kedvencünk, a MySpace. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a 90-es évek felejthetetlen slágerei közül a How Bizarre az OMC-től.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház is. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház. A rendkívüli energiahelyzetre való tekintettel a színház épületének éjszakai díszkivilágítását lekapcsolják, hogy ezzel is spóroljanak. Az intézmény hozzátette, az épületre néhány évvel ezelőtt napelemes rendszert telepítettek, ami jelentős mértékben fedezi a színház energiaigényét. A létesítmény pedig továbbra is kiemelten fontosnak tartja a felelős energiagazdálkodást. Korábban Pécs önkormányzata jelezte, hogy a tévétorony éjszakai díszkivilágítása is átmenetileg szünetel. Elsőfokú vízkorlátozást léptettek életbe Versenden. A település önkormányzata szombaton a közösségi oldalán tette közzé a tájékoztatót, melyben azt írják, a vízellátás hosszú távú biztonságos fenntartása érdekében augusztus 1-én Versend egész területén tilos a magán- és közterületi kertek, parkok locsolása, az öntöző berendezések használata, a járműmosás, az úttest járdák locsolása és a medencetöltés is a vízi közműből vételezett ivóvízzel. A szolgáltató tájékoztatása szerint a folyamatos ivóvízellátás biztosított, de a korlátozás betartása mindenki érdeke. Az energiahelyzetre tekintettel 60%-kal csökkentette a kritikus időszakban villamos energia felhasználását a Dunadráva Cement Kft. A Vácon és Beremenden gyárat üzemeltető társaság azt közölte, ezt tartósan több hétig fent tudja tartani az ellátás biztosítása mellett. Az intézkedés pénteken lépett életbe.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, augusztus 2-a van, méghozzá vasárnap, és együtt ébredünk a legjobb zenékkel. Itt lesz velem az OMC és a Haubizára, kezdés pedig Dani Minogé, és témaügyileg pedig visszatekerjük az időkerekét a 2000-es évek közepére, jön egy régi social media, a MySpace.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Feels righteous, sister Cena says funky. How was I?

Best FM a legjobb zenék, a 2000-es évek meghatározó közösségi platformja, a MySpace újraindulhat. Számolt be a hírről a Yahoo-tech. A cég tulajdonosai szerint a mai túlságosan algoritmus vezérelt közösségi média mellett lenne igény egy hagyományosabb alapokon működő felületre. A MySpace márka gondnoka azt mondta, hogy most jelenleg a legmegfelelőbb pillanatot várják az újraindításhoz, és eltökéltek abba, hogy addig próbálkoznak, amíg nem járnak sikerrel. Bár a platform a 2010-es évek elején háttérbe szorult a Facebook mögött, a tulajdonosok bíznak benne, hogy a nosztalgia faktor és a jelenlegi közösségi médiás környezet lehetőséget teremt a platform újjászületésének. Szerintem rengetegen küldtünk egymásnak üzenetet ezzel a közösségi médiával, és néztük egymást, és ilyen volt még nagyon sok. Az Ivi például az is megszűnt, az is a Facebook előtt volt, úgyhogy szerintem senkinek nem kell ezeket bemutatni, úgyhogy most nosztalgiázunk továbbra is, méghozzá legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Floor the Close az Ain't No Sunshine-nal, a folytatás pedig Kelly Clarksoné. Velem megyünk tovább itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Hooligans és a Vér nem válik vízzé. Jön egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom az ébredést és a napindítást a legjobb zenékkel. Itt lesz velem például Cardigans és a Tom Itt lesz például velem a Cardigans és Tom Jones közöse a Burning Down to House, a hírek után pedig a CNC Music Factory sikerét hozom a Do You Wanna Get Funky-t.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Locsolási tilalom lépett életbe a sportpályákon. Folytatódik a kánikula, ma 38 fok is lehet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. A rendkívüli hőségre való tekintettel azonnali locsolási tilalom lép életbe a sportpályákon és a stadionokban. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán azt írta, a döntés értelmében szigorúan tilos az ivóvíz használata locsolásra, felületek mosására és látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Mindenre az ivó

0: vízkészlet megóvása, a lakossági ellátás zavartalansága miatt van szükség. Lezárt autóban felejtette kutyáját egy pécsi gazdi a napokban. A rendőrségre július 30-án érkezett bejelentés, hogy egy parkolóban, egy lezárt járműben, kennelben egy kutya várakozik. Az állat nagyon bágyat volt, ami nem csoda, a napon ekkor közel 39 fok volt. A rendőrök betörték a jármű egyik oldalablakát és kiemelték az ebet. Árnyékba vitték, megitatták és megkezdték a hűtését. A gazda nem sokkal később ért vissza járművéhez, ahol elmondta, egyszerűen megfeledkezett arról, hogy kedvence az autóban van. A rendőrség azt kéri, aki a rendkívüli kánikulában bajba jutott állatot vagy gyermeket lát egy lezárt autóban, azonnal hívja a 112-t. Kiemelkedő nemzetközi sikert ért el a PSN ZRT pécsi sportiskola triatlonosa. Hóborzalán 2 Európa-bajnoki bronzérmet szerzett a Lengyelországban megrendezett Sprint Triatlon Európa-bajnokságon. A pécsi versenyző eredményével a férfi elit mezőnyben és az U23-as korosztályban is a dobogó 3. fokára állhatott fel.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben. Az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 2-a van vasárnap, a születésnaposok Farkas Bertalan, Ulman Mónika és Molnár Tamás, a névnaposok pedig a Lehelek. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenék mellett pedig természetesen a következő órába esik néhány szó sportról, méghozzá Szoboszlai Dominikról, de nem spoilerezem tovább. Ebből az órából pedig még van még hátra, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, a folytatás meg a Cardigan C, mellettük ott van Tom Jones, leégetik a házat, ugyanis jön

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, és 9 óra után, aki tudja, az tudja, de azért mondom, sport. Méghozzá nálam a mai napon terítéken Szoboszlai Dominik és a Liverpool, mert hogy zajlik a felkészülési időszak, és Chicagóban van a csapat, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem Shaggy, az Angel-lel, de jön a pop királya is, Michael Jackson. A You Rock My World-öt hozom tőle a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei közül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház is. Folytatódik ma is a kánikula. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Energiatakarékossági intézkedést jelentett be a Pécsi Nemzeti Színház. A rendkívüli energiahelyzetre való tekintettel a színház épületének éjszakai díszkivilágítását lekapcsolják, hogy ezzel is spóroljanak. Az intézmény hozzátette, az épületre néhány évvel ezelőtt napelemes rendszert telepítettek, ami jelentős mértékben fedezi a színház energiaigényét. A létesítmény pedig továbbra is kiemelten fontosnak tartja a felelős energiagazdálkodást. Korábban Pécs önkormányzata jelezte, hogy a tévétorony éjszakai díszkivilágítása is átmenetileg szünetel. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. Az első tanítási nap szeptember 1-e kedd lesz, az utolsó pedig 2027. június 18-a péntek. A 2026-27-es tanévben összesen 180 tanítási nap lesz. Az első nagyobb pihenő az őszi szünet lesz, ami október 23-án kezdődik, és november 2-áig tart majd. A további szünetekről, a tanév során várható mérésekről az Oktatási Hivatal oldalán lehet tájékozódni. Roadpol akciót tart a rendőrség jövő héten a hazai közutakon. Az ország egész területén zajló ellenőrzésen újra a sebességmérés lesz a fókuszban. A közlekedési balesetek nagy része ugyanis a sebességhatárok be nem tartása miatt történik, írta a rendőrség. A hétfőn kezdődő egyhetes ellenőrzés során Baranya megye útjain is számos helyen találkozhatunk majd rendőrökkel, illetve trafipaxokkal.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben, az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: És a sport terítéken, mint mindig, amikor én vagyok 9 óra után, szép reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, egy perc erejéig beszélünk a Liverpoolról és Szoboszlai Dominikról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Michael Jackson a You Rock My World-el, a kezdés pedig Kanye West-é, ez a Stronger.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. 9 óra után mindig a sportvilágába látogatunk el, és jön Szoboszlai Dominik, aki bizony-bizony benne van most a közepébe a Liverpool csapatánál, mert távoztak nagyon nagy klublegendák, de ő úgy nyilatkozott, hogy a Liverpool mindig is az marad, ami volt, és szeretne mindenkinek példát mutatni, és tolni előre a szekeret, mint ahogy eddig is. Szoboszlai kiemelte, hogy Chicagóban fantasztikus körülmények között fogadták őket, a város és a szurkolók is nagyon barátságosak, mert hogy egyébként Chicagóban töltik a felkészülési időszakot a vörösök, és le is győzték a Wrexhamot 1-0-ra, és a mai napon játszanak majd utoljára Chicagóban a Leeds United ellen. Úgyhogy Szoboszlai Dominik továbbra is a középpontban, gólpasszokkal, góllal a felkészülés alatt, úgyhogy most már csak a szezon van előtte. Kívánunk neki nagyon sok sikert a Liverpoolnál, Kerkez Milossal karöltve. A legjobb zenéket pedig hozom az ébredés és a napindítás mellé, magunk mögött hagyjuk a sportot, jön Segi és az Angels hamarosan, viszont a közvetlen folytatás Robbie Williams-é itt a Best Dance.

Best FM a legjobb zenék a Stars on 45 után. Aki eddig nem ébredt meg, az most megfog. Most már 9 óra van, úgyhogy egy kicsit be fogunk keményíteni. Jön egy hatalmas nagy kedvenc a 90-es évek végéről. Cosin és a Catch veszi át most itt az irányítást a Best-en.

dip trip, get Fantasia. Jazz and hip.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, aztán pedig kezdjük a Best hétvégét. Dübörögni fognak a legjobb zenék, hogy szebb legyen a vasárnap délelőtt. Bekészítettem már például 50 Centet, a PIMP-vel érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: A Pécsi Tudományegyetem is várja a pótfelvételi jelentkezéseket. Napközben sok napsütésre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz, tették hozzá. A felvi oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap, osztatlan és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Augusztus 4-én kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyában. Nagyharsányban, Beremenden, Kisharsányban és a közeli Villien szőlőbirtokon zajlanak majd az események, melyek során irodalom, színház, tánc és zene is várja a látogatókat. A szervezők előzetesen azt közölték, az augusztus 8-áig tartó összművészeti fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a független társulatok. A részletes program elérhető az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos honlapján. A Magyar Labdarúgó Szövetség döntése alapján a kánikula miatt augusztus 1-től határozatlan ideig valamennyi NB1-es, NB2-es és NB3-as délután 17:30 későbbre kiírt bajnoki meccs időpontja módosul 17 óra 30 percre. Az NB2-ben szereplő Szentlőrinc jelezte, a Diósgyőr elleni mérkőzésre így nem ér oda időben, így ezt a szombati találkozót elhalasztották. Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veres Endre utcában, a teniszpályák előtti útszakaszon. A helyszínen mindkét napon sebességkorlátozás és félpályás útzár lesz érvényben. Teljes útzár érvényes a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávjánál és a Jegenyés utca északi kijáratánál. Burkolatot cserélnek a Rákóczi úton a NAV előtti útszakaszon. Itt útszűkület van érvényben. Az Atinai úton pedig közműfejlesztés miatt sávlezárásra kell számítani. A meteorológusok jelzése szerint folytatódik a kánikula. Napos, forró időre számíthatunk, csak néhol jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Csapadék továbbra sem várható térségünkben. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 38 fok közelében tetőzhet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Tombol a kánikula szó szerint, úgyhogy nagyon fontos, hogy vonuljunk árnyékba, legyen nálunk elegendő víz, hidratáljunk és hallgassuk a legjobb zenéket, amik most szólnak, hogy senki ne unatkozzon. Itt lesz velem a Stakapu a Hírvigóval, a kezdés pedig DJ személyé, ez a Heaven.
0: Best FM, a

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Gyere, értem a város részek, egy érzés bennem, kések a télhez.

Best FM a legjobb zenék, a hip-hop boy slágerét dolgoztál. Dr. Béres, ez volt az éjjel, ott várok rád. Piano negróba fogok beszélni, az azt jelenti, hogy keveset, mert már alig van hangom, éppen, hogy ki kell magamból préselni az utolsó cuccot, és nem tudom, hogy sikerült ebbe a rohadt melegbe így elrontani a hangomat. Minden esetre egy kis teát szürcsölgetni fogok ebbe a melegbe. Ez se jó, inkább jöjjenek a legjobb zenék. A Stakabuval megyünk tovább. Szóval, here we go!

0: Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Soul Searchers és a Can't Get Enough. Hát nem elég semmiből, úgyhogy még egészen délig hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőttünk. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a Black Eyed Peas és a Pump It Up.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Mm-hmm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös óránk jön a mai napot illetően, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket, hogy jól teljen a vasárnap délelőtt. Itt lesz például velem Britney és Madonna közöse a Me Against the Music, de Justin Timberlake dala is felcsendül. Ő a Rock Your Body-val érkezik majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Közös odafigyelést követel a hőség, nem minden szúnyogriasztó megfelelő. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű. Ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet az NNGK. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendelkezésre. Rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Én már csak a vasárnapi ebédre tudok gondolni, olyan éhes vagyok, de addig még el kell fogyasztanunk az utolsó délelőtti órát. Közösen a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és itt vagy csillapításképpen itt lesz például velem a White Town, a Your Woman-nel, de a Fugees Ready or Not-ja is szólni fog, a kezdés pedig Sarah Connor-é. Ez a Let's Get Back to the Bad Boy.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah, brand new diva.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pest FM a legjobb zenék, ez volt Rúzsa Magdi és Begi közöse, a nyári zápor, hát az most ránk férne ebbe a kánikulába, eszméletlen meleg van, de tényleg, és még este is, mikor kimentem 10 óra után, még döngölt szó szerint a meleg mindenből, és nincs még vége, a kánikula egészen a jövő hét végéig kitart, méghozzá 39 és 38 fokos csúcsokkal, azt írták egyébként, hogy 36 meg 37 fok van, nekem az autóm a tegnapi nap folyamán napközben mutatott 42 és felett is, úgyhogy mentem vele, tehát nem az, hogy megálltam és sütötte a nap, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon meleg van, mindenkinek kitartást kívánok, és fontos a hidratálás, vonuljunk árnyékba, és hallgassuk a legjobb zenéket, bekészítettem Sashát az I Feel Lonely-val, itt lesz velem Britney és Madonna közöse, a Mi Egész The Music, és a folytatás pedig egy dilemma, Brandy és Mónikáé, jön a The Boy Is Mine most itt a Besten.
1: Kind of familiar.
2: Yeah, you do too.
1: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a White Town és a Your Woman, áthallásos, mert minthogyha a Darth Vadernek a zenéjét játszaná ez a kis lead, de nem így van. Az viszont igen, hogy augusztus 2-a van vasárnap, a Lehelek a névnaposok, a születésnaposok között Farkas Bertalant, Ulman Mónikát és Molnár Tamást köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig még folytatom, van ebből az órából még egy röpke, néhány percünk, úgyhogy itt lesz velem Begi, Gáspár Laci és Curtis közös az éjjel érkezem, na meg a közvetlen folytatás Timbalandéké a The Way You Are-ral érkeznek majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: éjjel érkezünk, mint mindig. Mert változni nem olyan.
1: Best FM a legjobb zenék, Gáspár Laci, Curtis és Begi dolgoztál zseniálisan az Edda hatalmas nagy slágerét, az Éjjel érkezemet. Nekem ennyi időm maradt, el kell köszönnöm, ugyanis érkezik Bénémet Dia, övé a folytatás egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift a mai napon is, méghozzá a legjobb zenékkel mixelve az első két órában, White Boynak köszönhetően, és hogyha vasárnap, akkor a Lounge Mix kerül terítékre, és ennek hatalmas nagy specialistája állandó vasárnapi rezidensünk Németi, úgyhogy erre lehet számítani az első kettő órába, aztán éjfélig a hangulatról pedig majd Big Falvi Tamás gondoskodik 8 óra után. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy most egy ideig nem találkozunk, ugyanis szabadságra megyek. Ígérem, visszatérek kipihenten és tele energiával, és folytatjuk az ébredést és a napindítást majd a hétvégéken. Szép vasárnapot, jó étvágyat kívánok az ebédhez, utoljára Danzelt és a Pump It Up-ot indítom. Viszhall!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Magas középhőmérséklet és erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetnek. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Villányi Eszter vagyok. Piros riasztás van érvényben a legtöbb vármegyében magas középhőmérséklet miatt. A Hungaromet jelzése szerint az érték meghaladja a 29 fokot. Baranyában, Borsodban, Szabolcsban, Hevesben, Somogyban és Zalában másodfokú figyelmeztetés van. Ott 27 fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. Nagyon erős UV-sugárzás miatt is figyelmeztetés van. A Dél-Dunántúl nagy részén meghaladja majd az UV-index a 7-es értéket, de az egész országban nagyon erős lesz a sugárzás. Védekezzenek a leégés ellen, használjanak fényvédőkrémet, szalmakalapot, vállattakaró ruházatot, 11 és 15 óra között pedig ne tartózkodjanak hosszan a tűzőnapon. Teljesen leállhat ma a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt éjszaka az utolsó előtti termelőgépegységet is lekapcsolták. Ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról, és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. A hírek végén már is mondom a várható időjárás részleteit. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűzőnapot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a Dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szuper hétvégét kívánok mindenkinek, és kellemes vasárnap délutánt, délmúlt néhány perccel. Jó étvágyat az ebédelőknek, én Béni Meddia vagyok, és indul is a Best délután, ma is a legtöbb délutáni slágerekkel. Hozom is hamarosan Sompol és Sasha közösség, itt lesz a Yes Yes Szabó Ádámmal, most pedig Whitney Houston és George Michael indít.
0: Best FM, a

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világunk.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM legjobb zenék. Remélem, hogy a most következő slágertől mindenkinek fülig ér majd a szája. Here Comes the Hot Stepper érkezik Inika Mosétól. Az egyik legismertebb dala, ami 1994-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sláger lett. Ugye van benne egy kis reggae, egy kis dancehall, egy kis pop, és a refrényét is szerintem mindenki egyből felismeri. A 90-es évek egyik nagy bulis slágere volt, amivel nosztalgiázunk egy kicsit. Ez szól most a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alambi és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leállósáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmezői.

Best FM a legjobb zenék. Ma is rekkenő hőségre készülhetünk. 35 és 40 fok közötti csúcsértékek várhatók az ország nagy részén. Hétfőn és az északi határ közelében fordulhat elő kis esélye zápor-zivatar, de emellett napos, gyengén felhős időre készülhetünk. Helyenként élénklökések kísérhetik majd a déli-délkeleti szelet. A minimumok 15-25 fok között alakulnak, délután pedig ugyancsak 35-40 fokig forrósodik majd a levegő. Úgyhogy fontos a megfelelő folyadékpótlás ebben a nagy melegben, mindenki vigyázzon.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenéket hozom a folytatásban is, de előtte meghallgatjuk a híreket, hiszen itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, már is mutatom.
2: Hiszen én már minden is voltam, aki ismer, tudja róla.
1: Ez lesz a Jetlag és a Nincs lehetetlen, és többek között felcsendül majd a Coldplay dala is, rögtön a hírek után.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Elkerülhetetlen a paksi leállás, mondta a kormányfő. Rengeteg energiát spórolt tegnap az ország. Nagyon erős az UV-sugárzás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ma teljesen leállhat a paksi atomerőmű a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt. Erről a miniszterelnök beszélt közösségi oldalán. Magyar Péter kitért rá, hogy hajnalban tovább csökkentették a teljesítményt 240 megawattra, ma pedig 44 év után ideiglenesen teljesen leáll az áramtermelés Pakson. Arról is beszélt, hogy további lassú apadás várható a Dunán, egyúttal ismét cáfolta, hogy azért nincs víz a folyóban, mert Ausztria vagy Szlovákia visszatartja azt. Magyar Péter leszögezte, hogy az erőmű biztonsága garantált. Arról is beszámolt, hogy újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai dunamenti erőmű. Stabil hazánk energiarendszere. A kormányfő elmondta, hogy jelentősen elmaradt a vártól a szombati csúcsterhelés. Ez az intézkedéseknek, valamint a nagyfogyasztók és a lakosság takarékosságának is köszönhető. Annyi energiafelhasználást sikerült megspórolni, vagy éppen átütemezni, amennyi egy paksi blokk kieső termelése. Közös odafigyelést követel a rendkívüli meleg, erre figyelmeztet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán rámutatott, a hőség nem csupán kellemetlenség, hanem egészségügyi kockázat is. Ezért vegyék komolyan a harmadfokú hőségriasztással járó figyelmeztetéseket. Gondoskodjunk a folyamatos folyadékpótlásról, a legmelegebb órákban ne legyünk napon, kerüljük a sportot és a fizikai munkát, fokozottan figyeljünk az idősekre, gyerekekre, várandósokra és a krónikus betegekre. Változik az ügyfélszolgálatok rendje a NAV-nál a jövő héten. Lehet adóügyeket intézni, de a hőség miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják. Ahol van klíma, ott minden változatlan lesz, ahol nincs, ott viszont rövidített nyitvatartás lesz, csak délig lesznek nyitva az ügyfélszolgálatok. Több mint 80 tonna búzát gyűjtöttek a rászorulóknak a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere programban. A háború okozta nehézségek ellenére 1200 gazda fogott össze. A felajánlással idén is a nagydobronyi irgalmas szamaritánus gyermekotthon támogatják, ahol 170 nehéz sorsú gyermeket nevelnek. Fokozódik a kánikula. Az ország nagy részén a magas középhőmérséklet miatt harmadfokú figyelmeztetés van, és az erős UV-sugárzás miatt is riasztást adtak ki. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot. 34 és 40 fok között alakulnak a csúcsok. Az északi és a dunántúli középhegységben lehetnek záporok, zivatarok, de másutt marad a száraz idő. A szél délelőtt még megélénkülhet, késő estére 25-32 fok közé hűl a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, mindenkinek, én Béni Meddia vagyok, elhagytuk az egy órát, és robogunk tovább a 90-es, nem a 2000-es évek legnagyobb kedvenceivel, úgyhogy hozom hamarosan Shanice dalát, ez lesz az I Love Your Smile, itt lesz az Airi Mafia is perceken belül, most pedig a 2000-es évek egyik legsikeresebb brit zenekarával indítok, ez a Coldplay.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

Best FM a legjobb zenék. A balatoni nyaralás még mindig népszerű, ezért nem árt ismerni a helyi szabályokat. Bizonyos esetekben akár 200 000 forintos bírságot is kiszabhatnak a hatóságok. Balaton akaratján egyébként életbe lépett egy új szabályozás, május 20-a és szeptember 15-e között. A gumirádli szabadstrandon tilos sátrazni, kempingezni, tüzet rakni és horgászni. A strand területén figyelmeztető táblákat raktak ki ezzel kapcsolatban, és akár 200 000 forintos bírságra is számíthat, aki megszegi az új szabályt. A korlátozások célja, hogy biztonságosabbá tegyék a strand használatát. A Balatonnál nem ez az egyetlen dolog, amire figyelni kell, hiszen a másodfokú viharjelzés idején tilos fürdőzni, amit sokan még mindig megszegnek, emiatt helyszíni bírság is kiszabható, valamint szabálysértési eljárás is indulhat. A természetvédelmi őrök is bírságolhatnak a tópartján, hiszen tilos a védett őshonos kagylók begyűjtése. Magyarországon 3 ilyen faj van, a lapos tavi kagyló, a tompa folyami kagyló és a fokozottan védett folyami gyöngy kagyló. Na most ezek természetvédelmi oltalom alatt állnak, utóbbi értéke példányonként 100 000 forint, így nagyon pórul járhat, aki egy ilyen kagylót kiemel és hazavisz. Érdemes ezeknek utána járni, de addig is hallgassuk a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Leszefem a legjobb zenék, útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Folytatódik a vasárnapi Best délután, na de mutatom, hogy mivel.
2: Nem kérlek, légy enyém örökké, mégis hozzád szódalom.
1: Ez lesz a Punani Masszikkal az Élvezd, és hamarosan énekelsz a Pielis Baxter is, úgyhogy jó lesz a folytatás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Open, come on. Hey Martinez, you ready girl?
4: Come on. Let's do this.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Leállhat teljesen a paksi atomerőmű, nem lesz országos razzia a hőség miatt. Folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ezt a miniszterelnök írta ki a közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, hogy a Duna vízszintjének további csökkenése miatt az utolsó előtti termelő gépegységet is lekapcsolták, ezzel már csak 240 megawattot termel az erőmű, ma pedig 44 év után először teljesen leállítják. A paksi atomerőmű teljesítménye normál esetben 2000 megawatt. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Csak engedélyezett szúnyogriasztószereket használjunk, erre figyelmeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Főleg az interneten kapható magyar nyelvű címke nélküli termékekkel lehet gond, mondta a rádiónknak Stikler János, a járványügyi és infekciókontroll főosztály biológusa.
2: Kétféle veszélyt jelent az engedély nélküli termékek használata. Az egyik, hogy a riasztó hatás nem került bizonyításra, és lehet az is, hogy a termék alkalmazása veszélyes az egészségre nézve. Megtévesztők lehetnek a szúnyogriasztóként árusított karkötők, matricák, hajgumik. Néhány illóolajat is hirdetnek úgy, hogy bőrön történő használattal a szúnyogok riasztására alkalmasak, de ezeknek a használatától is tartózkodni kell, mert a szúnyogriasztás nem tartozik a rendeltetésszerű felhasználásukhoz.
1: Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élőkörny. Ezért felelős miniszter Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Nagyrészt derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Ugyanakkor az északi és a dunántúli középhegységben néhány zápor előfordulhat. A csúcshőmérséklet 34 és 40 fok között alakul. Késő estére 25 és 32 fok közé hűl le a levegő. Holnap napos időre melegre van kilátás, kevés gomoly felhővel. Kedden sem lesz változás, hajnalban általában 17 és 21, délután 37 és 41 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Börög tovább a vasárnapi Best délután. Jó hétvégét mindenkinek, 2 óra után járunk. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és a Murder on the Dance Floor-ral indítok már, és Sophie Alice Baxter egyik legismertebb dalával, ami 2001-ben jelent meg, és a 2000-es évek egyik ikonikus retro pop slágere lett, a későbbi években is újra reneszánszát élte. Ez jön most.
0: Best FM,

Könnyebb lesz majd, hogy legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

Best FM a legjobb zenék, a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha újnak látszik, ami marad itt, ne gondolkod túl.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Roszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresz javítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék. Hamarosan 3 óra van, úgyhogy jönnek a legfrissebb hírek, aztán a következő órában érkezik is a Simply Red dala Sunrise. Ezzel indul a következő óra. Most pedig Berkes Oliver dalát hallgatjuk. Jó vagy rossz legyek a Best FM-en.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
2: irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
3: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Szervezett, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Peachet a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Celeszepi Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Celeszepi Hura látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
5: Spórolni kell az árammal és az ivóvízzel. A következő napokban is folytatódik a hőség. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A kormány azt kéri, a következő napokban mindenki lehetőségeihez mérten csökkentse áramfogyasztását, főként a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket is bevezetnek, miután a Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt a paksi atomerőművet fokozatosan leállítják. Spórolni kell az ivóvízzel is, ezért a lakosságot arra kérik, mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Változik a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje. Az adóhatóság vasárnap azt közölte, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, azokon a kirendeltségeken azonban, ahol a légkondicionálás nem biztosított, hétfőtől szerdáig rövidített nyitvatartás lesz. Ezek a hivatalok délig várják a lakosságot. A NAV azt is hozzátette, az elektronikus ügyintézés ezeken a napokon is folyamatos lesz. A Pécsi Tudományegyetem is nyilvánosságra hozta energia- és költségmegtakarítási intézkedéseit. Az egyetem egyes szervezeti egységeiben augusztus folyamán legalább 5 egybefüggő munkanapon szünetel a személyes munkavégzés. A honlapon az olvasható, a rektori hivatal és a kancellária esetében ez augusztus 3-a és 8-a között történik, ám az elektronikus ügyintézésre ekkor is lesz lehetőség. Az intézkedés nem érinti a betegellátás, az egyetemi infrastruktúra működtetése és az alaptevékenységek biztosításához nélkülözhetetlen feladatokat. A megszokott ügyfélfogadás és munkarend augusztus 24-én mindenütt visszaáll. Fekvőrendőrök lassítják a közlekedőket a siklósi Dózsa utcában. Rigel Gábor, a város polgármestere azt közölte, a lassítók az óvoda előtti útszakaszon találhatóak, és a szülők, a pedagógusok és a környéken élők kérésére helyezték el azokat. A fekvőrendőrök mellett 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van a szakaszon, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. A labdarúgó MB2 második fordulójában szombaton a Gyirmót vendégeként lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A találkozón 2-1-es gyirmóti győzelem született úgy, hogy a Kozár Misleny Vajda és Gyánó piroslapja miatt 9 játékossal fejezte be a meccset. A fordulóban a DVTK Szentőrinc mérkőzést elhalasztották, a meccs új időpontját később közlik.
0: A 101 hét Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
5: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a forróság a következő napokban is. Hétfőn is a legtöbb helyen napos időre készülhetünk, egy-két helyen felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék azonban továbbra sem várható térségünkben. A déli szelet többfelé élénk lökések kísérik majd. A reggeli órákban 20, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Friss hírek, információk legközelebb 4 órakor a Best FM-en. Anni, neked addig is jó munkát. Hello Pécs, kellemes hétvégét és kitartást a kánikulához. A mikrofonnál H. Horváth László. Rövidesen kezdődik a Pécs Café Light izgalmas témákkal és kiváló felvételekkel. Itt van elsőként a Simple Red slágere.
0: 101 hét Best FM.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Már is folytatjuk a tegnapi beszélgetést Halász Kingával, a Zsolnér és Ékezelő NKFT kommunikációs munkatársával, főszerepben az augusztusi programokkal.
1: Augusztus 23-án a Kira Granit kertmoziban a Holnap határa című filmet láthatjuk. Ez egy amerikai sci-fi, Tom Cruise és Emily Blunt főszereplésével, mindez a szabad ég alatt, a csillagok alatt, szerintem egy jó kis nyárvégi program lesz. Augusztus 23-áig még látogatható a Percepciós terek című kiállítása a Zsolnay negyed M21-es galériájában. Ez ugye a fényalapú digitális és geometrikus kortárs művészet eszközein keresztül mutatja be ez a tárlat az érzékelés és a működés bizonytalanságát, hiszen a kiállított tárgyakat lehet, hogy ahogy egyik oldalról nézzük, teljesen más látunk, mint amit a másik oldalon. Ugye ez a Homage a Vasarely by Light kiállítás része, ahol Vasarely ihletésében nagyon sok optikai illúzióval és érzékszervi becsapással találkozhatunk. Szintén augusztus 23-áig látogatható Palotai Gábor Lehetséges tájak című kiállítása a Pécsi Galériában. Ő egy Svédországban élő magyar vizuális művész, és itt főleg videóinstallációkat láthatunk, amik szintén az érzékelés és a valóság határait feszegetik, egyszerre utalnak a Bauhausra, vagy éppen Vasarely vizuális nyelvére is. Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fény derül. Augusztus 28-án a Zsolnay Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével, úgyhogy nagyon jó hangulatú kis program lesz ez. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamár Főfesztivál a Zsolnay negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani, de lesz ringató is, aztán a játékokból is rengeteg olyan érdekesség, mint például buborékbűvölő workshop, különböző játszóházak, robotika foglalkozás, pizsamás séta, és hát rengeteg színházi, bábszínházi és mesés előadás is lesz, úgyhogy idén is érvényes a szlogen, hogy szamárság lenne otthon maradni.
0: Rövid esőjünk a záró résszel.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Don't have to leave this town.

0: úgysem felelnél.
1: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
2: Zárjuk a beszélgetést Halász Kingával, a Zsolnér és Ékezelő NKFT kommunikációs munkatársával, aki már is hozza az augusztusi programokat.
3: Augusztus 29-én a csempehajtogatás programunkon egyedi keretezett képet készíthetünk, zsolnai csempék által ihletett motívumokkal díszítve. Augusztus 30-án Zsolnai és Pécs címmel séta indul a belvárostól a Zsolnai Kulturális Negyedig. Ennek során az idegenvezető bemutatja először a pécsi belváros zsolnai családhoz köthető helyszíneit, emblematikus épületeit, aztán pedig a Zsolnai negyed szépségeit lehet megcsodálni. Augusztus 30-án a Pirogránit kertmoziban az Encanto című filmet vetítjük. Ez ugye egy Disney animációs film, ami elsősorban a gyerekeket és a családokat szólítja meg itt nyár végén a holdfényben. És két kiállítás, ami egész augusztusban is látogatható, sőt, még szeptemberre is átnyúlik. Az egyik az Újjáélet fény kortárs Zsolnai Eozinok című tárlat, ez a Zsolnai negyed Sikorszky házában az emeleten a Júlia teremben látható, és ugye azt járja körül ez a tárlat, hogy hogyan tudják a kortárs művészek megújítani a zsolnai kerámia hagyományát. Úgyhogy egy múlt és jelen találkozását láthatjuk ezen a kiállításon, és szeptember 27-ig látogatható a Zsolnai negyed M21 galériájában a Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra című kiállítás, ami arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban. Úgyhogy azt kívánom mindenkinek, hogy legyen tartalmas a nyár, és töltsék aktívan ezekkel a jó kis programokkal ezt az időt.
2: Kinga, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Délután 4 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket és információkat a felelős szerkesztőtől, Ince Annitól. Aztán folytatódik a Pécs Café Light újabb témákkal és újabb dalokkal. Velünk lesz majd többek között Azaria, előtte Florida Kesával közösen. Perceken belül indul a Right Round.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Újabb vasúti fejlesztéseket terveznek a Dél-Dunántúlon. Holnap napközben is folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szombaton újraindult a vasúti személyszállítás a Komlód-Dombóvár vonalon. Az esemény alkalmából Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter is a városba látogatott, ahol elmondta, további fejlesztéseket is terveznek a Dél-Dunántúlon. Teljesen lecserélik a Budapest és Pécs között közlekedő Intercity járműparkját, tervezik a Pusztaszabolcs és Pécs közötti vonal felújítását, illetve a járatok sűrítését is. Azt is elmondta, azon is dolgoznak, hogy a közutak és a vasút találkozásánál Komlón is a lehető legrövidebb ideig legyenek zárva a sorompók, így a biztosító berendezések korszerűsítése is megkezdődik. Augusztus 7-én éjfélig tart a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a figyelmet, ez a határidő a jelentkezés hitelesítésére is vonatkozik. Ha ez elmarad, a jelentkezés érvénytelen. Szintén pénteken éjfélig kell feltölteni minden olyan dokumentumot, amely szükséges a jelentkezéshez és a pontszámításhoz, tették hozzá. A felvi oldalán elérhetőek a pótfelvételi során meghirdetett képzések, köztük a PTE által indított alap, osztatlan és mesterképzések is. A Pécsi Egyetem orvoskara nem hirdetett üres férőhelyeket a pótfelvételi során, a többi kar kínálatából azonban lehet válogatni. Augusztus 4-én kedden kezdődik az idei Ördögkatlan Fesztivál, amelyet 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranyában. Nagyharsányban, Beremenden, Kisharsányban és a közeli Vilien szőlőbirtokon zajlanak majd az események, melyek során irodalom, színház, tánc és zene is várja a látogatókat. A szervezők előzetesen azt közölték, az augusztus 8-áig tartó összművészeti fesztiválon kiemelt figyelmet kapnak a fiatal alkotók és a független társulatok. A részletes program elérhető az Ördögkatlan Fesztivál hivatalos honlapján. A labdarúgó Magyar Kupa első fordulójában a PMFC az Ercsi vendége volt szombaton. A pécsi csapat eredményesen szerepelt, 4-0-ra megnyerte a találkozót, ezzel tovább jutott a második fordulóba. A következő kupa ellenfél 3 hét múlva a Sárbogárd lesz, akik az első fordulóban a Komlót búcsúztatták 5-0-ás győzelemmel. Addig azonban még több bajnoki meccs is vár a csapatra. Legközelebb augusztus 5-én délután 17:30 éppen a Sárbogárd otthonában lép majd pályára a PMFC.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
2: Burkolatjavítási munkákat végeznek hétfőn és kedden Pécsett a Veresendre utcában, a teniszpályák előtti útszakasznál. A helyszínen félpályás útzár és sebességkorlátozás lesz érvényben. Továbbra is teljes szélességben le van zárva a Siklósi út Táncsics utcára vezető lehajtósávja és a Jegenyés utca északi kijárata. A Jakab-hegyi úton egy sérült vízvezeték javítása kezdődött meg, emiatt lezárták a felső Makárdülő bevezető szakaszát, kerülni a Tiborc utca felé lehet. A meteorológusok előrejelzései szerint folytatódik a forróság a következő napokban is. Hétfőn is a legtöbb helyen napos időre készülhetünk, egy-két helyen felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék azonban továbbra sem várható térségünkben. A déli szelet többfelé élénk lökések kísérik majd. A reggeli órákban 20, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Mindenkit arra bíztatok, hogy figyeljen a folyadékfogyasztásra, kerüljük az alkoholos, valamint a koffeines italokat, viszont a vízzel nem kell sporolni, sőt kötelező is tolni befelé. Ami pedig minket illet, hamarosan folytatódik a Pécs Café Light, itt van Florida. 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Témánk az életmódváltás és a fogyókúra. Folytatjuk a tegnapi beszélgetést Herke Miklós pécsi fitness edzővel.
1: Én azt gondolom, hogy az egyensúly, a rugalmasság és a tudatosság kell, hogy szem előtt legyen egy életmódváltás során, és a smart célkitűzés ezen a módon, ahogyan említettem, ez igenis megvalósítja az egyensúly, a rugalmasság és a tudatossági törekvéseinket, amire ugye szükség van. Egy példát tudok erre mondani, hogy nem az egy jó cél, hogy 4 hétig ne együnk kenyeret, hanem hogy megtanuljuk, hogy mennyit és mikor és hogyan válasszuk meg, hogy mi együnk-e kenyeret. Ehhez viszont szükség van egy bizonyos időszakra, amikor is mi eldöntjük, hogy például ebben az időszakban nem fogok enni, megnézem milyen nélküle, és ezzel már egy olyan információhoz jutok, hogy meg tudom hozni következőre azt a döntést, hogy most kell ennem, vagy nem kell ennem. Tehát minden szempontból az a jó döntés, hogyha vizsgáljuk a testünknek a jelzéseit, és bizonyos időszakokra kipróbálunk olyan módszereket, amiknek van tudományos háttere és bizonyított háttere. Az első lépés ahhoz, hogy belekezdj egy életmódváltásba, én azt gondolom, hogy a reális célkitűzésnek kell, hogy legyen. Mostanában a social médiában és mindenhol rengeteg olyan marketing célra felhasznált előtte-utána képet látunk, ami nem reális. Tehát rengeteg ilyesmit látunk, hogy 4 hét alatt, 6 hét alatt, akár ilyen 10-12 kiló mínuszok, ezek nem reálisak, nem tudjuk, hogy milyen edzésmóddal csinálta ezt meg az ember, nem tudjuk, hogy valójában ennyit adott el le, nem tudjuk azt, hogy ebből a x kilóból mennyi volt izom, mennyi volt zsír, mennyi volt víz. Tehát valójában ezek egy olyan torz képet tudnak felénk közvetíteni, ami miatt úgy érezzük, hogy ha nem adunk le rekord mennyiségű kilót pár hónap alatt, vagy pár hét alatt, akkor semmit sem ért a diétánk, és nem volt elég jó, és nem hoztuk ki a maxot belőle. Tehát én azt gondolom, hogy nem annak kell lenni először is a reális célkitűzésnek, hogy kiválasztjuk a legjobb előtte-utána képet, legjobb előtte-utána képet, azt tűzzük ki etalonnak, hanem inkább egy olyan reális célt határozunk meg, ami heti fél és egy kiló közötti súlyvesztés lehet, hiszen heti fél és egy kiló közötti súlyvesztés az, amit maximálisan lehet produkálni, úgyhogy egészséges, hosszú távon megtartható, illetve nem jár izomveszteséggel.
0: Rövidesen jövünk a záró résszel, itt a Best FM-en.

0: A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM.
1: Zárjuk a mai beszélgetést Herke Miklós pécsi fitnessedzővel, témánk a fogyókúra és az életmódváltás.
2: A következő tényező, ami szerintem fontos, hogy fokozatosság elve szerint haladjunk. Nem kell mindent egyszerre megváltoztatni, nem kell a nulláról százra gyorsulni rögtön, hiszen azt nem sikernek, nem általában balesetnek hívják. Úgyhogy azt gondolom, hogy a fokozatosság elve szerint először is a nagyobb kövekkel kell törődni, hiszen az életmódváltás során vannak nagyobb kövek és kisebb kövek. Hogyha először a nagyobb kövekkel törődünk, és ezeket a köveket tesszük a helyére, akkor utána a kis hiányzó részeket, az úgynevezett űröket ki tudjuk tölteni a kis kövekkel. Én azt gondolom, hogy az ilyen fontosabb nagy kövek az a fokozott gyümölcs és zöldségbevitel, ezáltal ugye a rostbevitel, a kevesebb feldolgozott élelmiszer, alacsony telített zsírbevitel, illetve a teljes értékű szénhidrát bevitel, valamint egy fokozott fehérjebevitel az, ami nagyobb kőnek minősül a táplálkozás terén, edzés terén pedig nyilván az erősítő edzésnek a bevezetése. Azt gondolom, hogyha ezekkel a főbb nagy kövekkel foglalkozunk, akkor már nem lőhetünk mellé. A következő fontos tényező, ami az alapvetés lenne egy diéta megkezdésénél, hogy a zsírégetést maximalizáljuk. Hogy ez mit is jelent? Ugye, amikor fogyunk 5 kilót, tegyük fel, akkor az nem 5 kiló zsírveszteség feltétlenül, hanem 5 kiló súlyveszteség. Ez a súlyveszteség két dologból állhat elsősorban, állhat izomvesztésből és zsírvesztésből. Úgy tudjuk maximalizálni a zsírvesztést, hogy az izom

0: súlyvesztést minimalizáljuk. Tehát nem elég az, hogy mi a súlyvesztésünkre törekszünk, hanem mellette az izom tömegünknek a megtartására is figyelni kell, és éppen ezért az előbb említett súlyzós edzés az, amit be kell vezetnünk egy kalóriadeficites diéta mellé, hogy az izom tömegünket ezáltal megőrizve tudjuk maximalizálni a zsírvesztésünket.
1: Miki, köszönöm!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Most érkeznek a legfrissebb hírek és információk, hogy mi minden történt Pécsett, a megyében és az országban. Elmondja Incz Anna Mária, én pedig játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Kezdünk a mesterrel, vagyis Carlos Santanával, Dirty Dancing.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Spórolni kell az árammal és az ivóvízzel. A következő napokban is folytatódik a hőség. Jó napot kívánok, Incz Anna Mária vagyok. A kormány azt kéri, a következő napokban mindenki lehetőségeihez mérten csökkentse áramfogyasztását, főként a kritikus délután 5 és este 10 óra közötti időszakban. Rendkívüli energiatakarékossági intézkedéseket is bevezetnek, miután a Duna folyamatosan csökkenő vízszintje miatt a paksi atomerőművet fokozatosan leállítják. Spórolni kell az ivóvízzel is, ezért a lakosságot arra kérik, mellőzzék a locsolást, az autómosást, a medencék feltöltését és minden halasztható ivóvíz felhasználást. Változik a NAV ügyfélszolgálatok nyitvatartási rendje. Az adóhatóság vasárnap azt közölte, a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket, azokon a kirendeltségeken azonban, ahol a légkondicionálás nem biztosított, hétfőtől szerdáig rövidített nyitvatartás lesz. Ezek a hivatalok délig várják a lakosságot. A NAV azt is hozzátette, az elektronikus ügyintézés ezeken a napokon is folyamatos lesz. A Pécsi Tudományegyetem is nyilvánosságra hozta energia- és költségmegtakarítási intézkedéseit. Az egyetem egyes szervezeti egységeiben augusztus folyamán legalább 5 egybefüggő munkanapon szünetel a személyes munkavégzés. A honlapon az olvasható, a rektori hivatal és a kancellária esetében ez augusztus 3-a és 8-a között történik, ám az elektronikus ügyintézésre ekkor is lesz lehetőség. Az intézkedés nem érinti a betegellátás, az egyetemi infrastruktúra működtetése és az alaptevékenységek biztosításához nélkülözhetetlen feladatokat. A megszokott ügyfélfogadás és munkarend augusztus 24-én mindenütt visszaáll. Fekvőrendőrök lassítják a közlekedőket a siklósi Dózsa utcában. Riggel Gábor, a város polgármestere azt közölte, a lassítók az óvoda előtti útszakaszon találhatóak, és a szülők, a pedagógusok és a környéken élők kérésére helyezték el azokat. A fekvőrendőrök mellett 30 km/h sebességkorlátozás is érvényben van a szakaszon, a közlekedés biztonságának növelése érdekében. A labdarúgó MB2 második fordulójában szombaton a Gyirmót vendégeként lépett pályára a HR Rend Kozár Misleny. A találkozón 2-1-es gyirmóti győzelem született úgy, hogy a Kozár Misleny Vajda és Gyánó piros napja miatt 9 játékossal fejezte be a meccset. A fordulóban a DVTK Szentlőrinc mérkőzést elhalasztották, a meccs új időpontját később közlik.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makár dűlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába érdemes. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a hónap végéig útszűkület, sebességkorlátozás van érvényben. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, augusztus végéig sávlezárás lassítja a forgalmat. Folytatódik a forróság a következő napokban is. Hétfőn is a legtöbb helyen napos időre készülhetünk, egy-két helyen felhők is megjelenhetnek az égen. Csapadék azonban továbbra sem várható térségünkben. A délies szelet többfelé élénk lökések kísérik majd. A reggeli órákban 20, napközben 38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, innen folytatjuk holnap 3-kor. Hello Pécs, kellemes étvégét kívánok, a mikrofonnál most még ebben az órában H. Horváth László. Ígérem, most már kevesebb beszéd mellett szólnak a dalok, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Kezdünk a Mesterrel, vagyis Carlos Santanával. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a 101 hét Best FM. Hogy a jövő héten megsülünk-e, vagy éppen egy picit felfrissülünk, ez kiderül, érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Addig is lehet nyugodtan küldözgetni az SMS-eket közlekedéssel kapcsolatban, a számom 30-as 889-107-es. Jönnek a hősök Diazzal közösen, előtte szól a 90-es klasszikus Fatboy Slim Praise You.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Érkezek már is az időjárás legfrissebb hírei, folytatódik a kánikula. Holnap reggel 22 napközben 38-39 fokot mérhetünk, csak úgy, mint kedden. Aztán szerdán, csütörtökön és pénteken éjszaka is 24-25 fok lesz, napközben pedig a 40-41 fok a jellemző. Úgy tűnik, hogy majd a következő hétvége hozza a változást 32-34 fokkal. Időjárás után dalok, ráadásul megállás megszakítás mentesen. Hamarosan jön a Kádzsó és a So Many Times, előtte itt a repülők és a Tour de France.

0: legjobb zenék.
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dégjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.
2: Még nem tudom, hol is a cél, és

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Holnaptól a hőség miatt korlátozzák a vasúti teherszállítást. Takarékoskodjunk az energiával és a vízzel. Extra UV-sugárzásra készüljünk. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Harmadfokú vízkorlátozást rendelhetnek el azokban a térségekben, ahol veszélybe kerülhet az ivóvíz ellátás. Magyar Péter miniszterelnök közölte a döntést, a védelmi munkacsoport hozta meg a tartós aszály és a Duna további apadása miatt. A korlátozás idején minden nem létfontosságú vízfelhasználást vissza kell fogni. A miniszterelnök ismét energia és víztakarékosságra szólított fel. Azt kérte, hogy a következő napokban ne locsoljanak, ne mossanak autót és ne töltsenek fel medencét ivóvízzel. Holnaptól a villamos energia fogyasztás csökkentése érdekében korlátozzák a vasúti teherszállítást. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte az intézkedés. A 17 és 22 óra közötti esti csúcsidőszakban lesz érvényben. A rendelkezés nem vonatkozik a nemzetgazdaság szempontjából kiemelten fontos alapellátást biztosító tehervonatokra, például az erőművek működéséhez szükséges szállítmányokra. Nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Az előttünk álló napokban különösen a Dél-Dunántúlon lehet magas az UV-index, amely több helyen meghaladhatja a 7-es értéket. A szakemberek azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Viseljünk vállat, takaró ruházatot és kalapot, valamint használjunk magas faktorszámú fényvédőkrémet. Az aktuális UV előrejelzés a Hungaromet honlapján követhető. Több mint 4 tonna kokaint semmisítettek meg Líbiában. Ez volt az ország történetének legnagyobb drogfogása, amint egy 100 milliárd forint értékű kábítószert elégették. A drogot egy rajtaütés során foglalták le korábban. Az ügyben egy szerb és egy kolumbiai spanyol állampolgárt őrizetbe vettek. A nyomozás ugyanakkor több magasrangú rendőrt is elért. A gyanú szerint segíthették a kokain szállítmány célba jutását, ezért ellenük is eljárás indult. A hírblokk végén essen pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hát nem tudom, hogy ezen a héten tudott-e készülni házilag olyan mennyiségű jég, ami elegendő volt ahhoz, hogy ezt a fajta hőhullámot kibírja az ember. Most már azért így vasárnap este 6 óra magasságában talán picikét kibírhatóbb a történet, de én abszolút meg tudom érteni, hogyha még mindenki dupla adag jégkockával vissza a koktélt a kertben, vagy egy kerthelységben, vagy valamelyik teraszon, ahol természetesen mi szólunk, és ahol mostantól 120 percen keresztül chill, lounge és deep house szól. 6-től 7-ig én White Boy, 7-től DJ Németi, vasárnapi rezidensünk a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Best FM.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Instagram, Facebook, Best FM Night Shift, hogyha csak ránk vagytok kíváncsiak, akik itt 6 és 8 óra között pörgetjük a lemezeket. Hogyha az egész rádióval kapcsolatos hírek, infok érdekelnek, akkor pedig Best FM Rádió Magyarország Instán is, és Facebookon is. És hát persze Messengeren keresztül jöhetnek az üzenetek, kérdések, kérések, de van az infokukat, bestfmbudapest.hu e-mail címünk is, ahova ugyanúgy írhatok nekünk, illetve SMS és Viber számunk, az pedig 06 25 55 100.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Hagyományteremtő szándékkal sikondai pikniket tartanak augusztus 8-án Sikondán a Pihenőparkban. Egész nap várja kicsiket arcfestés és légvár. A programok 10 órakor kezdődnek bűvéssóval, vagy pedig fellép a hangabanda. Egy órakor jóga lesz a szabadban, melyet követ egy hasonló program, ez nem más, mint a hangtálas meditáció, amely 14 óra 30-kor kezdődik. A délután már a sztároké, 4 órakor fellép a Cats and Jazz, 17 óra 30-tól a Swing Ladies, míg a programot este 7 órakor a Seholnap akusztik koncertje zárja. A rendezvény ingyenesen látogatható, bővebb információ ezzel kapcsolatban komlo.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Tervezett tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik. De nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hurra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hurra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Közös odafigyelést igényel a rendkívüli hőség. Másképp lesznek nyitva a NAV ügyfélszolgálatai. Lecserélhetik az öreg hév szerelvényeket. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A rendkívüli hőség közös odafigyelést igényel, erre hívta fel a figyelmet Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a következő napokban helyenként 40 fok is lehet, ezért fontos a rendszeres folyadékpótlás, lehetőleg vízzel, valamint a tűző nap és a megerőltető munka kerülése 11 és 15 óra között. Kiemelten figyelni kell az idősekre, a kisgyermekekre, a várandósokra és a krónikus betegekre. A miniszter emlékeztetett, gyermeket vagy állatot egyetlen percre sem szabad parkolóautóban hagyni. Újra teljes kapacitással működik a 100 halombattai Dunamenti erőmű G3-as blokkja. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a gyors javításnak köszönhetően mindössze 3 nap után ismét termel az erőmű. A G3-as blokk üzembe helyezését egy műszaki hiba késleltette, de a sikeres ellenőrzések és próbaüzem után tegnap délután újraindult teljes kapacitással. A miniszterelnök megköszönte a javításban résztvevő szakemberek munkáját. Változik a NAV ügyfélszolgálatainak nyitvatartása a hőség miatt. Holnaptól szerdáig a klimatizált központi ügyfélszolgálatok a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket, a légkondicionálás nélküli kirendeltségek viszont csak délig tartanak nyitva. Az adóhivatal közleményében kiemelte, az ügyintézés nem áll le. A legtöbb adóügy továbbra is gyorsan elintézhető a NAV ügyfélportálján. Telefonos segítséget a NAV infóvonala nyújt 8:30 és 16 óra között a 18-19-es telefonszámon. Közelebb került az 50 éves HÉV szerelvények cseréje, megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Így még idén kiírhatják az új HÉV-ek és 35 Intercity kocsik beszerzésére vonatkozó tendereket. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az új szervezetek feladata az is, hogy összehangolják a vasúti és buszközlekedést, valamint egységes utastájékoztatási és tarifarendszert alakítsanak ki. Folytatódik a kánikula, hajnalban sem hűl le jelentősen a levegő, a részleteket azonnal mondom. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Példátlan krízissel néz szembe az ország, hamarosan leáll a paksi atomerőmű, folyamatosan akcióznak a fogyasztóvédők, folytatódik a kánikula. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. Az éjszaka vagy holnap leállhat a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök az RTL Házon kívül című műsorában. Elmondta, a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt márra virradó hajnalban az utolsó előtti turbinát is leállították, így az erőmű a korábbi 2000 megawatt helyett jelenleg mindössze 240 megawatt villamos energiát termel. A kormányfő szerint az ország példátlan krízissel néz szembe, amelyet az extrém hőség és a Duna rekord közeli apadása is súlyosbít. A nagy hőségben fokozottan figyeljünk a folyadékpótlásra, és kerüljük a tűző napot. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix azt javasolta, naponta legalább 2,5 liter vizet ígyunk, fizikai munka vagy sport esetén pedig ennél is többet. A legnagyobb veszélyben az idősek, a krónikus betegek és a kisgyermekek vannak. Nekik lehetőleg hűvös helyen kell tartózkodniuk. Ha valaki rosszul lesz, vigyük árnyékba, adjunk neki vizet, és ha állapota nem javul, hívjunk meg. A tiszti főorvos arra kér mindenkit, hogy a hőségben figyeljünk egymásra is. Akcióban a fogyasztóvédelem. A nyári ellenőrzések alkalmával több hiányosságra is fényt derítettek. Az első hónapban csaknem 600 helyszínen vizsgálódtak, 94 hatósági eljárás indult, mondta a rádiónknak Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A higiénikus kézmosás feltételei hiányoztak, illetve az előre elkészített ételek melegen tartását vagy újra melegítését nem megfelelően kezelték, fesztiválok és a nagyobb rendezvények esetén. A fagylaltozóknál kifejezetten a fogyasztói tájékoztatás volt hiányos, 15 vendéglátó egység működését ideglenesen fel kellett függeszteni, hiszen olyan higiéniai problémák merültek fel, amelyek már a fogyaszt egészségét is veszélyeztethették volna.
1: Horvátországban is tombol a hőség, a kánikulában több kilométeres torlódások alakultak ki az utakon tegnap. Az országban egyébként több térségben, például Fiume, Zágráb, Split és Dubrovnik környékére is vörös riasztást adtak ki a veszélyes hőség miatt. Általában derült lesz az ég, de éjszakon előfordulhatnak felhősebb körzetek is. Hajnalban a minimum hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között alakul. Ennél alacsonyabb értékek a hidegre hajlamos helyeken fordulhatnak elő, míg a nagyobb városokban vízpartok közelében, illetve a magasabban fekvő helyeken melegebb lehet. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel, a hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egy szuper hétvége utolsó 4 órájával jöttem, ami meg van töltve persze a legjobb zenékkel, és így búcsúzunk ettől a 2 naptól. Nelly Furtado és Timbaland kezd, ez a Promises.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM. A

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Kicsit komolyra fordítva a szót, ma megjártam az autópályákat, és hát persze, hogy volt dugó fennakadás mindenhol. Én mondjuk hála az égnek nem bort iszok és vizet prédikálok, tehát én tényleg felkészülök üzemanyaggal, itallal, vízzel, mindennel az útra, és hála az égnek kellett is, mert egy olyan jó másfél órát álltam az M1-esen. Jaj, de jó volt ez nekem. Na mindegy, úgyhogy bármerre mentek az országban, főleg, hogyha vízpartok felé mondjuk az elkövetkezendő napokban, mert mondjuk Szabin vagytok, és jó nektek, akkor nagyon, de nagyon tessék odafigyelni. GPS, kocsi, üzemanyag, ital, és a többi, és a többi, és a többi. Na meg a legjobb zenék persze, most például jön nálunk a Hanson, ez a Mbapp.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. This is...

0: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. A következő úriember előadónk egyszer olyan jó fej volt, hogy teljesen látatlanban egy nagyon szomorkodó pincérnek egy akkora csekket adott, hogy az majdnem elájult, és körülbelül a fél házhitelét kifizette vele. Ő nem más, mint George Michael. Jön a Flow, Let's Go to the City.
1: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak olyan emberek, akik elképesztő tehetségesek, és ez a tehetség el is éri majd azt a sikert, amit megírt nekik a sors, viszont ők ezt rohadtul, de tényleg nagyon, de nagyon nem szeretik. Ilyen például Kellis is, aki azt mondja, hogy sokkal jobban el van a házában, főz és el van a gyerekekkel, mint hogy koncertezzen és turnézzon. És valamilyen szinten meg is értem. Jön tőle a Trick Me!

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

0: Big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
1: king of the bongo, king of the bongo.
0: Hear me when I come, baby.
1: King of the bongo.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
3: Fokozódik a hőség, rendkívüli egyeztetés lesz holnap a Sándor palotában. Összeütközött két tűzoltó helikopter Görögországban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Kritikus napok előtt áll az ország, erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő szerint az extrém hőség és a paksi atomerőmű leállása miatt a következő napokban különösen nagy terhelés érje a villamos energiarendszert. Arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen az idősekre, a gyermekekre és a betegekre, valamint lehetőség szerint 17 és 22 óra között, különösen este 6 és 9 között csökkentse vagy halassza későbbre az áramfogyasztást. Ez segítheti a rendszer biztonságos működését a hőség idején. Holnap délelőtt rendkívüli egyeztetést tartanak a Sándor palotában a hőséghelyzet miatt. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke, a köztársasági elnök feladat és hatás körében eljárva sürgős tájékoztatást kért Magyar Péter miniszterelnöktől a kormány eddigi és tervezett intézkedéseiről. A házelnök az egyeztetésre a parlamenti pártok frakció vezetőit is meghívta. Lefújta a rendőrség a jövő hétre tervezett sebességmérő akciót a hőség miatt. A gyorshajtók kerültek volna fókuszba augusztus első hetében, de a rendkívüli kánikula miatt nem tartják meg a razziát. Ugyanakkor felhívják a figyelmet arra, hogy a hőségben nő a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, ezért a megszokottnál is körültekintőbben vezessenek. Csak kipihenten keljenek útra, gondoskodjanak a folyadékpótlásról és iktassanak be kisebb pihenőket útközben. Megkezdődtek az élőhelyvédelmi beavatkozások a Velencei tónál. Kimélyítik a vizes területek közötti átjárókat, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László jelezte, 10 helyszínen kezdődnek munkálatok. Az a cél, hogy mélyítsék az összekötő csatornákat és átjárókat, eltávolítsák a felhalmozódott lágyiszapot, helyreállítsák a vízmozgást és a természetes élőhelyek közötti kapcsolatot. Két tűzoltó helikopter összeütközött a levegőben Görögországban, az Aténtól nyugatra pusztító erdőtüzek oltása közben. A balesetben két ember meghalt, ketten pedig megsérültek. A térségben napok óta több száz tűzoltó és számos légijármű küzd az erdőtüzek ellen, munkájukat az erős szél is jelentősen nehezíti. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik Érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt pár perccel, úgyhogy én azt mondom, hogy húzzunk bele, mert igaz, már csak 3 óránk van hátra, viszont nagyon sok zenét le kell játszanom. Most például Eminem érkezik, és tőle az egyik ikonikus dala, ez a Lose Yourself.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, did you capture it?

0: Vége.
1: És van, mikor megvan.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Hát a következő dalt szerintem erről a nyárról írták, hiszen a címe Cruel Summer, mondhatni úgy is, hogy kegyetlen nyár, és ez is egy kegyetlen nyár, hiszen ezek a hőkupolák, ezek szó szerint megkínozzák az embert. Én nyári gyerek vagyok, imádom a nyarat, attól függetlenül ez a 38-39-40 fok, néha-néha még nekem is sok. Ennyi, viszont ez van, ezt kell szeretni, és amikor hideg volt, akkor azt mondtam, hogy meleget akarok és nyarat, úgyhogy én befogom a számat. Jön az Ace of Base, Cruel Summer!

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Egyszer egy ilyen stand-up comedy alkalmából észrevette a szem Kevin Hart, aki az előadó volt, hogy Tayo Cruz ott ül a nézőközönségben, és hát persze, hogy megtalálta, persze, hogy betalálta, és megkérte, hogy vegye le a kalapját. Nem kellett volna, hiszen az a kalap nem azért van rajta, mert hogy fázik a feje, hanem egy nagyon jó kiegészítő, mert nem látjuk, hogy milyen furcsa fejformája van. De Jesus Mária, jön a Troublemaker! I saw

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi, Tomi vagyok, a Biki, és bár vasárnap van, és már nem sokára 10 óra, attól függetlenül nincs megállás, és ehhez most hozok egy olyan dalt, ami mindenkit felpörget. Ez a Chicane és a Love on the Run. Tessék!

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és 10 óra előtt hoztam egy igazi klasszikust, ami nem más, mint a Black Machine és a How G.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan leállhat a paksi atomerőmű. Magyar férfit tartóztattak le reptéri drónozásért Horvátországban. Fokozódik a hőség. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Várhatóan az éjszaka vagy hétfőn leáll a paksi atomerőmű utolsó még működő turbinája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az RTL házon kívül című műsorában. A kormányfő szerint az erőmű akár egy hónapig is kieshet a termelésből, a következő 5 nap pedig különösen kritikus lesz. Egyelőre nem vezetnek be kötelező fogyasztáskorlátozást, de a lakosságot arra kérik, hogy holnaptól délután 5-től este 10-ig lehetőség szerint csökkentse az áram- és vízfogyasztást. Magyar Péter szerint csaknem 300 vállalat vállalt önkéntes fogyasztás csökkentést. Tovább súlyosbodik a migrációs válság a Marokkóval határos Ceutában. A spanyol hatóságok eddig több mint 70 holttestet emeltek ki a tengerből, az áldozatok úszva próbáltak eljutni spanyol területre. Az elmúlt napokban mintegy 50-60 ezer migráns jutott be jogellenesen Ceutába. A válság miatt kedden rendkívüli egyeztetést tartanak az uniós belügyminiszterek, 14. Leó pápa pedig békés és igazságos megoldást sürget. Drónnal bénították meg a splitti repülőteret, a gyanú szerint egy magyar férfi okozta a káoszt. Engedély nélkül reptette a drónt a kifutópálya közelében, ezért a reptér működését ideiglenesen fel kellett függeszteni. Az incidens miatt 2 járatot töröltek, több másik jelentős késéssel közlekedett. A horvát rendőrség őrizetbe vette a 36 éves magyar állampolgárt, és büntető eljárást indított ellene a légtér biztonságának veszélyeztetése miatt. 10 év után ismét Magyarországon lép fel Black Coffee. A Grammy-díjas dél-afrikai DJ és producer augusztus 14-én ad exkluzív koncertet Budapesten. Black Coffee az elmúlt évtizedben a nemzetközi elektronikus zenei élet egyik legismertebb alakjává vált. Fellépett a világ legnagyobb fesztiváljain, és első dél-afrikai DJ-ként önálló esttel töltötte meg a New York-i Madison Square Garden-t. A művész 2022-ben Grammy-díjat nyerte a legjobb elektronikus zenei album kategóriában. Csapadék továbbra sem várható, bár előfordulhatnak felhősebb körzetek. Hajnalban 18 és 22 fokot mérhetünk. A folytatásban napos időre van kilátás, kevés gomoly felhővel. A hőmérséklet a legmelegebb órákban 36 és 40 fok között alakul. Kedden sem változik érdemben az időjárás, jobbára derült napos száraz idő várható. Délután akár 37 és 41 fok közötti értékeket is mérhetünk majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs pihenés, hanem a legjobb zenék jönnek egymás után. Lesz itt Hooligans, Envogue, de most segérkezik. Ez a Hey Sexy Lady.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy segítsek a névnapok kapcsán az embereknek. Vágjunk is bele, holnap Hermina névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ágostonokat, az Ágostokat, a Harmatokat, a Kendrákat, a Lindákat, a Nikodémiákat, és a biztonság kedvéért a Terézeket, na meg persze a Stefánokat, úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap reggel az legyen az első dolgod, hogy felköszöntöd, és pont. És nekünk küldünk most egy nagyon jó dalt, ezt kérem szépen Coolio és a Too Hot. Everybody.

Na meg persze a kutyatartók, ne délbe vigyék le a kutyát, mert hát rommáig szerencsétleneknek a tappancsuk. Ennyi, én nem szóltam, pontosabban szóltam, tessék megfogadni, vagy azt csinálni vele, amit akarnak. Jön a Bász Team!

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik egy olyan úriember, aki egy zseni, mert hogy nagyon jól tudott pénzt csinálni, viszont abból a szempontból meg nagyon béna, hogy nagyon el is tudta herdálni a pénzét. Ő Ékon, aki megszedte magát a csengőhangóból, majd befektetett valami városépítésbe, amit teljesen bebukott. Na mindegy is, jön a Dangerous! Girl,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most Will Smith és a Vadi új vadnyugat zenéje, a Wild Wild West, és szerintem ő még azért mindig bánja valamilyen szinten, hogy nem fogadta el Neo szerepét a Matrixban. Tehát így járt, és ennyi. Na, akkor indítom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát, most már 11 óra elmúlt, úgyhogy mondhatom, hogy éjszaka, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Aki még fenn van, az örülhet, hiszen nagyon jó zenék érkeznek ebben az órában is, nyitóként például a Coldplay, ez az Adventures of a Lifetime.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.

0: egyedül a világ ellen.
1: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Na nézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Hát ugyanolyan meleg, mint ma volt. Nem igaz, nem, mert hogy egy fokkal kevesebb lesz talán. Várjunk, itt nem. 25 fokra ébredünk, 38 lesz napközben, és ugyanúgy rommá éget minket a nap. Úgyhogy tessék vigyázni, tessék felkészülni, és hogyha úgy van, akkor tessék élvezni. Pont ennyi. Mivel megyünk tovább? And people moving on up. Ennyi. Indul is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mesterséges intelligencia van, akinek segít, van, akinek nem, van, aki szereti, van, aki nem. Én például annyira nem, és nem csak én, hanem Sean Paul is így van vele, mert hogy szerinte a zenében elvésznek a tehetségek és a kreativitás. És azért valljuk be őszintén, hogy van benne valami. Úgyhogy most hozom azt az úriembert, aki a következő dalt a saját fejével szülte. Ez nem más, mint Sean Paul és a Get Busy. Say that.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne végiggörgetni, lecsekkolni, és a többi, és a többi, és a többi. Nagyon szépen köszönjük előre is, és mivel megyünk tovább a folytatásban, kérem szépen, jön a Compact Disco, ez a Feel the Rain.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött a könnyes búcsú ideje. Köszönöm szépen, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy jövő héten újra találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, és a többi, és a többi, és a többi. Én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Salsa.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. 1975, we brought you an album with a song.

Watch the bullshit.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Dog Child. Big Rocker.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.